0: prayer of reparation. Our mother and our hope, pray for us, dear Son, Jesus Christ. Queen of Peace and Mother of Mercy, obtain peace for our hearts, our families, and the whole world. May people reject hatred and violence and accept Christ, the only true King of Peace. Obtain the grace of conversion and forgiveness for all who offend you, desecrate your holy places, and wound the hearts of your children, that they may know God's mercy and become builders of peace.
1: Молитва на долуження. Мати наша і надія наша, моли за нас свого Сина Ісуса Христа, Цариця миру і Мати благодаті, випроси мир нашим серцям, нашим родинам і всьому світові. Нехай народи відкинуть ненависть і насильство та приймуть Христа, єдиного істинного Царя миру. Випроси благодать на вернення і прощення для всіх, хто ображає Тебе, оскверняє Твої святі місця та ранить серця Твоїх дітей, щоб вони пізнали Боже милосердя і стали будівничими миру.
2: Engesztelő ima, édesanyánk, reménységünk, könyörög érettünk Szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Béke királynője és kegyelem édesanyja, est ki a békét szívünkbe, családjainkba és az egész világra. Add, hogy a népek elvessék a gyűlöletet és az erőszakot, és elfogadják Krisztust, az egyetlen igazat, a béke királyát. Est ki a megtérés és a megbocsátás kegyelmét mindazok számára, akik megbántanak téged, megszentségtelenítik szent helyeidet, és megsötszik gyermekeid szívét, hogy megismerjék Isten irgalmát, és a béke építőjévé váljonak. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Preghiera di riparazione.

0: U četvrtom radosnomotajstvu razmatrat ćemo kako su Marija i Josip prikazali Isusa u hramu.
1: In the fourth joyful mystery, contemplate how Mary and Joseph presented Jesus in the temple.
2: U četvrti radosnoj tajemnici razumamo jak Marija i Josip prenesli Isusa do hramu.
3: A negyedik körben betestítokban arról elmélkedünk, hogy a szűzanya és Szent József bemutatták Jézust a templomban.
4: 예수님 아들 되신 님 또한 복되시나이다.